Massive mani sciuglie, e sir che toxi va, o si ve goit un tool, o furbe jarot elut, egy másik utazó, nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizettem a számlát.

Öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Ingyen strandolhattak a debreceni végzősök, egyre többen fordulnak a békéltető testülethez Hajdú-Biharban. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét térítésmentesen látogathatták a debreceni strandot a végzős diákok, adta hírül a Dehír. Az immár hagyományos kezdeményezés célja, hogy a tanév lezárását követően közös élménnyel búcsúzhassanak az iskolás évektől a fiatalok. A program évről évre nagy népszerűségnek örvend, hiszen a résztvevők egész nap használhatták a strand szolgáltatásait, és együtt ünnepelhették a sikeres vizsgákat. A szervezők szerint az esemény nem csak kikapcsolódást jelent, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen sokan itt találkoznak utoljára osztálytársaikkal a továbbtanulás vagy a munkába állás előtt. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentő csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Folyamatosan emelkedik a békéltető testülethez érkező fogyasztói megkeresések száma megyénkben is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint egyre többen választják ezt a lehetőséget, amikor egy szolgáltatóval vagy kereskedővel kialakult vitájukat szeretnék rendezni. A Hajdú-Bihari békéltető testület forgalma az elmúlt években dinamikusan növekedett. A testület évente megközelítőleg 900 és 1000 közötti fogyasztói jogvitát fejez be. Az eljárás gyorsabb és egyszerűbb alternatívát jelenthet a bíróság ügyintézésnél, ráadásul a fogyasztók számára díjmentesen vehető igénybe. A tapasztalatok szerint a legtöbb panasz internetes vásárlásokhoz, hibás termékekhez és szolgáltatási vitákhoz kapcsolódik. A szakemberek arra biztatják a lakosságot, hogy problémás esetekben éljenek a békéltető testületek nyújtotta lehetőségekkel. Pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: not worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. A 80-as évek egyik legvidább a muzsikájával lezárjuk az éjszakai műsort, hogy indulhasson végre pénteken a reggel olyan muzsikákkal, mint a Shaboozé. Bár szongja. Az Ergo, Ballaga katonája.

0: És csak hogy vidáman induljon a reggel. Érkezik a Top Loader is a Best FM-mel és a Dancing in the Moonlight. Hát ebből lemaradtunk, legalábbis ami az elmúlt éjszakát illeti, ami pedig a legfrissebb információkat, pontosan 6 óra van, indul a reggel az önök zenei kedvenceivel.
1: Tanévkezdéssel készülhet a Vámospécsi úti csomópont. Idős asszonyt károsítottak meg álcázott csalók Hajdúbiharban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jól haladnak a munkátok Debrecen egyik fontos közlekedési csomópontjánál, derült ki a Dehér cikkéből. A portál megkeresésére a szaktárca azt közölte, hétfőtől a kopóréteg terítése elkezdődik a Vámospécsi úton, emiatt a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-ig. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és folyamatosságának javítása, valamint a megnövekedett forgalom hatékonyabb kezelése. A beruházás során megújulnak az útburkolatok, korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, és több ponton is javítják a gyalogosok, illetve a kerékpárosok közlekedési lehetőségeit. A tervek szerint a teljes projekt kivitelezése még a tanévkezdés előtt befejeződhet, így az érintett útszakaszt már az őszi forgalmi időszakban teljes kapacitással használhatják majd a közlekedők. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözése váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosan bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét, több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Csatorna felújításra hivatkozva jutottak be egy idős nő otthonába Hajdúbiharban, majd készpénzt dobtak tőle, számolt be róla a Dehír. Az elkövetők azt állították, hogy a ház előtti közműhálózaton végeznek munkálatokat, és ezzel terelték el az asszony figyelmét. Miközben egyikük szóval tartotta a sértettet, társa átkutatta az ingatlant, és magával vitte az ott tartott pénzt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy idegeneket senki se engedjen be ellenőrzés nélkül az otthonába, különösen akkor, ha közüzemi szolgáltató vagy hatóság nevében jelentkeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, és szükség esetén telefonon ellenőrizzék a látogatás valódiságát. Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok pedig a lakosság fokozott óvatosságát kérik.
0: 20-22 fok van Debrecenben, jön egy forró nap, aztán meg még egy, már kevésbé forró, és hidegfrontok is érkeznek a hétvégén, legalább kettő. Szerintem hallható lesz majd, hogy mi lesz ezeknek a hidegfrontoknak az eredménye.
1: Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: Ja, hideg front, előtte még kánikula, ma 33, holnap 34 fokkal, aztán vasárnap 32-vel, és a hideg frontok meg az eső következtében, mert állítólag ilyen is lesz, bár ne reménykedjünk hosszú, áztató esőben, pedig mennyire kellene, hallották a hírekben, hogy mennyire szomjasak a fák és a természet. Szóval olyan nagy eső nem jön, de egy pár fokos lehűlés igen, a jövő hét elejére már csak 26 fokot mondanak csúcsértékként. Én megjeleztem, milyen csúcszenékkel ébresztjük önöket. Péntek reggel a Best FM-en, ez már a Top Loader dala. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Sabuzi és a Bar Song a Best FM-en a péntek reggelben, mert hogy az van, ugye? Na?
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Az bizony, a hétvége nyitányában köszöntünk mindenkit Debrecen zenei kedvenceivel és a friss információkkal. Július 17-én a hétvége nyitányában az Endrék, az Elek nevű kedves hallgatóink, a Jessikák, a Zoárdok, sőt még a Lottik neve napján is. A vonal végén azonban nem egy névnapos, hanem a ma reggel legfrissebb informátora. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Edith vagyok, és be szeretném jelenteni, hogy a Mátyás Király úton egy leszakadt ág nehezíti az autósok haladását. Nem tudom, valaki beszólt-e már.
0: Nem. Nagy ez az ág, szerinted?
3: Hát elég nagy, mert az egyik félsávot el is foglalja, úgyhogy csak mondom, szerettem volna szólni.
0: Ilyen nagy vihar volt a Csapókertben? Á, de hogy semmi nem volt, csendes éjszakánk volt nagyon. És eléggé meleg, most is 22 fokra készül Debrecen. Tehát a lényeg az, hogy a Mátyás Király utcában, hogy az Edith tájékoztatott bennünket, van egy leszakadt faága, fél sávot blokkolja. Kedves autósok, itt a reggeli torna ideje. Remélhetőleg nem olyan túl nagy az az ág, hogyha két izmos fickó összefog, vagy akár három, az ott lakó közül például, akkor lehúzzák onnan. Hagyjuk egy picikét a tűzoltóságot, a katasztrófavédelmet pihenni. Ne adj Isten, hogy legyen ennél nagyobb gondjuk és dolguk. Hát ha kell a szaksegítség, úgy látják, hogy ezt csak úgy két kézzel puszta szakértelem nélkül nem lehet eltávolítani, akkor nyilván jelezzük a katasztrófavédelemnek. Lehet, hogy megjelennek ott, de mondom, inkább amíg tehetik, csak pihenjenek. Csendes ügyeletet kívánunk mindenhol. Jön a Ballaga katona az Ergótól. Jó reggelt, Debrecen kedvenc rádiójában áll.
4: Még nem

0: muzsikáka, ébredni, komolyan, Gabikám, küldtük neked, jó utat, jó tekerést a munkahelyed felé, játsszuk a kiváló debreceni zenei kedvenceket, miért a debreceni születésnapostól, aki hát országos hírű lett egy tehetségkutató versenynek köszönhetően, és a hangja alapján meg akár világhírű is lehetne, olvasom itt a kommenteket a YouTube-on az egyik legnépszerűbb performance alatt, és igen, nem csak magyarok dicsérik őt, hanem a világ minden pontjáról írtak neki. És nem csak a születésnapja van ma, hanem a névnapja is. Na vajon ki lehet? Mindjárt mutatom önöknek, de előtte meghallgatjuk a következő betelefonálónkat. Szerintem ugyanazt szeretné mondani, amit Sanyi írt. Mi szerint, hogy jó reggelt?
1: Hello, szia, Andi vagyok. A Mátyás Király téren már kimannak a tűzoltók.
0: Pontosan ezt írta Sándor is, a Mátyás Királyon már dolgoznak a tűzoltók. A leszakadt fágat távolítják el, távolították el. Nagyon köszönjük a visszajelzést, nekik pedig a munkájukat, és azt kívánjuk, hogy a mai ügyeleti műszakban ez legyen a legtöbb munkájuk. És inkább pihenjenek majd bent a klimatizált laktanyában, tűzoltó laktanyában, mert hogy legalább 34 fok is lehet a mai napon. A mai napon július 17-én, amikor is 114 évvel ezelőtt Debrecenben megszületett Kovács Pál vívó, 6-szoros olimpiai bajnok, aki Helsinkiben, csapatban és egyéniben is aranyérmet nyert. 112 évvel ezelőtt született minden idők egyik legkedveltebb, legnépszerűbb magyar színésznője, aki 1998-ban hunyt el, Kossuth-díjas színésznő volt, úgy hívták, hogy Tolnai

aki most kapcsolta be a Best FM-et, ez a Best FM, igen. Tolnai Klári valakinek ma lenne a születésnapja, és ebben a csodás performance-ben Prager Antallal tündökölt együtt.

0: 91 esztendős lennem a Donald Sutherland, amerikai színész, a Piszkos 12, a Kelly hősei és a Tű a szénak az alban című filmek szereplője. 2 éve júniusban, nyáron veszítettük el. Akit a későbbiek folyamán biztos köszöntünk a születésnapján, David Hasselhoff, amerikai színész, a Knight Rider és a Baywatch sztárja. Ma lett 53 esztendős
1: Bozsó Petike,
0: a South Park egyik színhangja, és ma lett 37 esztendős Verasztó Evelin, magyar Európa bajnok úszőnő olimpikon, az apukája Zoli, a tesója Dávid, a sport kiválóságai mindannyian. Jó, jöhetnek a névnaposok? Elekek, Jessikák, Zoárdok és Lottik, no meg Endrék, ti ünnepeltek ma!
2: Köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat! Az Endre az András férfi név alakváltozata. A magyarországi latin Andreas névváltozatából, vagy a német Andres, Andres névformából származik. Leghíresebb viselői a névnek Ady Endre költő, újságíró, Czeisel Endre orvos genetikus, Fejes Endre író, Szász Endre festőművész, Szervánszky Endre zeneszerző, és nem utolsó sorban ön kedves Endre, aki a rádiót hallgatja.
0: Na és akkor ki az a magyar, debreceni énekes, aki 44 éves a mai napon, és egy tehetségkutató műsorban a 2009-es Csillagszületikben tűnt fel, valami csodálatos előadásával. Hát ma van a születésnapja, mert hogy 1982. július 17-én született Debrecenben. André, vagy Endre? Hát amennyiben Endre, akkor boldog névnapot is kívánunk Vásári Andrének, akinek merüljünk el most együtt a csodálatos hangjában 4 perccel. 6:30 után a Best reggelben, ahol mindjárt jön majd Berki Andi, és elmondja, hogy mit tudott meg a csillagoktól mára, de előtte Ennio Morricone és a Volt egyszer egy vadnyugat.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kurs, felelősség teljesen végzi a munkáját, széles látókörű és nyitottsága révén jól dönt fontos ügyekben. Mika, rendkívül dinamikus, lendületes, energia szintje a csúcson van, nyughatatlan, mindent azonnal el akar végezni, soha egy percig sem unatkozik. Ikrek, eredeti lenyűgöző ötletei vannak, amiket véghez is visz, igényli, hogy társaságban a középpontban legyen. Rák, barátja hívja, induljanak együtt kalandra a környéken, amit ön szívesen meg is tesz. A Kárpát-medence megismerése vonzóbb lehetőséget jelent az ön számára. Oroszlán, eltöpreng azon, hogy állásváltoztatása nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, később majd rájön, hogy ennél lehetett volna rosszabb is. Szűz, ma összefut egy régi ismerősével, és jól elbeszélgetnek a régi időkről, legyen türelmes. Mérleg, anyagi helyzete egy kicsit vegyes, ám ezen a téren érheti néhány kellemes meglepetés, váratlan segítséget kaphat titokban, szüleitől vagy egy családtagjától. Skorpió, ellátogat önhöz egyik rokona vagy barátja, és hatalmas felfordulást, ugyanakkor remek hangulatot hoz magával. Nyilas, ma egész nap a környéken talpal, mert számos elintézni valója van, egy kulturális rendezvényen lehetőség nyílik arra, hogy remek elmékkel találkozzon. Bak, kitartása és szorgalmas sikerhez vezeti, a kínálkozó lehetőségeket megragadja és ereje felett teljesít. Vízöntő, magabiztosan, céltudatosan végzi a munkáját, jól kidolgozott tervek alapján dolgozik, társaival barátságosan viselkedik. Alak, visszafogottan és zárkózottan viselkedik, szereti a háttérből figyelni az eseményeket, keveseknek enged bepillantást mélyebb érzéseibe.

Ez a Best FM, Jonas Bludalával, a mammával. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, július 17-én, pénteken. Szóval a tűzoltók még az előző fél órában ott dolgoztak a Mátyás királyon, ahol leszakadt egy faág, és az nehezítette a közlekedést. Tekerek befelé a szokott útvonalon, és mit látok megint a Bartók Béla pesti mester kereszteződésében a Böszörményi útnál? Felfestett rendőri jelzéseket, egy tegnapi helyszínelés utó nyomait az aszfalton. És már Hanyadjára. Nem is tudom, kivel kezdjem. Nyilván a gyalogátkelő hely, ami egyben kerékpár út, átvezető kerékpár út, elsőbséget jelent ott kivételesen a kerékpárosoknak és a rollereseknek. A gyalogosok meg egyértelműen a gyalogátkelő helyről beszélünk. A gyalogos az viszonylag hamar lehet detektálni. De kedves autós, amikor valahonnan a takarásból pillanatokon belül ott terem egy rolleres, vagy egy kerékpáros, akár én. És azt látom, hogy az autós azt figyeli, hogy a Pesti utcáról érkezik-e az autó, autósor, vagy éppen kanyarodik mondjuk szemből a Bartók Béláról. És nem azt figyeli, nincs ott a szemkontaktus, hogy a kerékpáros ott át fog-e menni előtte, vagy sem. Hát akkor megtörténik a baj. Nem tudom, hogy tegnap gyalogos sikerült gázolni kerékpárost vagy rolleres. Tartok tőle az utóbbi közül kettőt. Ez a figyelmeztetés és figyelemfelkeltő megszólalás most mindenkinek szól. Kedves autósok, az a sárga villogójelzés, az nem véletlenül van ott. Én is látom, érkezek, főképpen a szemből jövök a Bartók Béla felől reggel. Esze ágában nincs az autósnak elengedni, mikor látja, hogy már ott vagyok. Nem tudja, hogy nem jön senki a Pesti utca felől, és akkor nyomja a gázt. És ha engem figyel, és nem a másik oldalt, akkor az ott érkezőt akár el is ütheti. Sokkal jobban figyeljünk, jó? Balesetmentes szép napot kíván mára a Best FM, ahol érkezik az Atomic Kitten, 1998-ban alakult angol könnyű zenei leány együttes. Saját slágerei is volt, például a Wall Again.

Ez ugye egy blondidal feldolgozása. A következő pedig, amivel Natasha Hamilton-t, azaz Tess Hamilton-t köszöntjük a 44. születésnapján. Ő volt az Atomic Kitten egyik énekes nője. Hát ez egy Bangles dal feldolgozása. Most írja be a Trix, hogy kerékpáros ütöttek el tegnap este ismét, de szerencsére nem lett baja, úgy láttuk. Szerencsére. Kedves autósok, kedves kerékpárosok, rolleresek és gyalogosok.

0: a Best FM, ahol nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Most például a hétvége nyitányában mindjárt 7 óra, közkívánatra, mert hogy önök törték, visszatért a reggeli villámvoks, és ez most már így is marad. Köszönjük a közreműködést és a lobbizást, én is ezt tettem a zenei szerkesztőmnél. Szóval 7-kor voksolunk, jön a villám derbi, mutatom, hogy a péntek reggel mit dobott nekünk a gép. A Bio-Wurlitzer. Starly! Tears from falling down. És a Call on Me. Bár én nagyon örülök ennek a dalnak és imádom, de tudom, hogy piszkos nehéz ellenfelet kapott, mert hogy... Mama! Ez a Queen és a Bohém Rapszódia. Norbi, Judit, hát nem mondjátok, hogy nem jön be nektek a Queen. Nem is gondoltam volna. És a Belano? A Starboy-jal, no. Ez az, hát, Joci, Norbi, Kinga, te is? Okay, hát számolgatok, aztán a hírek után eredményt hirdetünk.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Zeng az erdő! Július 17-én az Irigy-Hónay-Mirigy érkezik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. 35 év, generációkon átívelő poénok, legendás paródiák és egy igazi Mirigy buli. Ünnepelj velünk! Jegyek a gag.jegy.hu-n.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező páron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
7: Reklámot hallottak.
8: Idén is megrendezik az Agrár Expót és a traktorhúzó versenyt Hajdúböszörményben. Közös képzési programot indít a CETL és a Szakképzési Centrum. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmények erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
10: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
8: Új együttműködés kezdődik a Debreceni Szakképzési Centrum és a CETL között, írta meg a Dehír. A közös képzési program célja, hogy a diákok már tanulmányaik alatt megismerkedjenek az akkumulátorgyártás legfontosabb technológiai folyamataival és a modern ipari környezet elvárásaival. A részvevők gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, miközben a vállalat hosszabb távon a térség munkaerő utánpótlását is szeretné erősíteni. Az együttműködés részeként speciális tananyagok és szakmai programok is indulnak, amelyek a duális képzés szerepét erősítik Debrecenben. A kezdeményezés a város ipari törekvéseihez kapcsolódik, és lehetőséget biztosíthat a fiataloknak arra, hogy stabil tapasztalattal lépjenek a munkaerőpiacra.
11: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festéker támogatja.
8: A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: Köszönjük szépen! Danikám, egy óra múlva. Jó, akkor jövünk majd a frissebbekkel, most megjön az eredményhirdetés. Ne már! Gyuri, hát te is! Nem is gondoltam volna, hogy őt választod. Persze ez még kevés ahhoz, hogy ő nyerjen, mert ahogy azt én előre prognosztizáltam el.
12: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Csabi, akkor most mi legyen, a kettes vagy a hármas? Jöjjön az opera? Ó, jöjjön az opera. Elég sokan gondolták így.

0: Na, mi a stájsz? Benán oldalát hallották.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: A péntek reggelben, és hát meglepett jó néhány kedves hallgató, igazi coming out volt. Tutira meg voltam győződve egy-két szavazónknál, hogy csak a Queen és semmi más, és akkor tessék, oda dobják, hogy Belánó. Srácok, komolyan mondom. Jó, haladjunk a korral, süssünk Vánca sütőporral. Jó, a Queen nyilván jó, de döbbenetes módon vette fel a verseny Belánó és a Starboy a ma reggelben, a péntek reggelben, amikor is július 17-én az Endréket köszöntjük a nevük napján. Kedves Karászi Endre, televíziós riporter, kameraman, boldog napot neked, ugyanúgy az Elekeknek, a Jessikáknak, a Zoárdoknak és a Lottiknak is azt kívánjuk az Emojik világnapján, mert hogy ma is ünneplünk valamit, ami a világnapokat illeti. Ma van az Emojik világnapja. Ezt egyébként Jeremy Burge találta ki, és 2014 óta ünnepeljük. Csak néhány szám az emojikkal kapcsolatban, tudják, ezek a furi kis piktogramok. Napi több mint 700 ezer posztban van valamilyen hangulatjel. Napi több mint 900 millió olyan üzenetet küldenek a Messengeren, ami csak emojikból áll. És a Facebook katalógusában már 2800-nál is több emoji van, ebből 2003-at használnak aktívan a platformon. És ezek nem friss számok voltak. De még a nagyságrend érzékelhető így is ezekből. Mondunk egy nagyságrendet a hőmérsékleti értéket illetően. 23 fok van jelenleg, manapközben 33-34 fok is lehet. És képzeljék el, az történt, ami ritkán, hogy egy dalra csak egyetlen egy szavazat érkezett. Nem baj, Barbie, én hozzáteszem a saját szavazatomat ehhez a dalhoz, mert nagyon imádom. És örültem is neki, mert tudtam, hogy esélye nem lesz. Jön Starly és a Call on Me, hamarosan pedig Kit. Indulhatunk? Rendben van, Michael. Mindjárt bepattanunk. Na, kinek az autójába?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
6: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
7: Cívisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!

Miért nincs nyáron hó című egykori magyar sláger Red Hot Chili Peppers-es verzióját hallották. Igen, ez volt nyáron, július 17-én a Snow című dal a Red Hot Chili Peppers-től. Segítsünk Tominak, pontosabban Kis Tamás Sebestyénnek, aki tegnap a délelőtti órákban valahol a Vincellér utca környékén hagyta el a barna pénztárcáját. Nem a pénzen van a hangsúly, hanem a tárcán, meg az iratokon, mert az összes irata benne volt. Ha valaki megtalálta, legyen olyan jó, hogy jelzi ezt nekünk. 500-540, vagy megírja 39-33-104-6, tehát keressük Kis Tamás Sebestyén íratait. Köszönjük, ha segítenek megtalálni. 4 perccel múlt el 7:30. Azzal a színésszel folytatjuk, aki, ó, hát a világ legismertebb sorozatainak az ikonikus főszereplője volt. Az, hogy az egész világ megismert, az két televíziós sorozatnak köszönhető. Bár énekelgetett is. Mutatom, hogy hogyan.

0: nyilván nem az énekesi karrierje és pályája miatt kedveljük David Hasselhoffot, aki ma 74 esztendős lett, hanem például olyan sorozatokért, mint a... Baywatch! És aztán természetesen a Knight Rider a 80-as években, amikor hát még nem voltak stream, mozi csatornák, még igazából kereskedelmi televíziók sem voltak, csak az állami magyar televízió. Esély nem volt arra, a keleti tömbbe, a volt keleti tömbbe egyik ragyogó, mosolygó országában, hogy ilyen nyugati förmedvényt láthatunk, mint a Knight Rider. Épp ezért a magyar leleményes nép megtalálta a lehetőséget arra, hogy hogyan fogyasszunk a nyugat ópiumai közül néhányat. Így.
1: Mészen Silicon Valley, 110
2: Silicon World, 110 mérföld.
1: Naja, mach ich mal ein bisschen Musik.
2: Ezek egy kis zenét csinálok.
1: Ezen komischen Knöpfen wird doch wohl auch ein Radio dabei.
2: Ezeknél fura gomboknál csak lesz egy rádió. Mit hallana szívesen? Mi ez?
3: West FM.
4: Wünschen Sie Informationen?
2: Vagy információ kell a Silicon Valley-ről? Nem, csak ki vagy te és... Hogy mit beszélsz? Nincs oka kiabálni, de válaszolok. A Knight 2000-es modell elektronikus hangja vagyok. Nevezen csak egyszerűen Kidnek. Nem, nem szeretem, ha visszapofáz nekem egy autó. Érted? Vagy kihúz a dugót, Devin, vagy egy más vezetővel mész.
0: Micsoda érzelmi hullámvasút, nem? És néztük akkor is, ha nem volt rajta hangalámondás. Csak az eredeti nyelven egy kummát nem értettünk belőle, de csak néztük, hogy jé, van ilyen? Ma ünnepli a 74. születésnapját a Knight Rider és a Baywatch filmek sztárja David Hasselhoff. És csak hogy teljes legyen a kép, megmutatom, hogy milyen volt akkor, amikor végre magyar szinkronnal is hallhattuk, láthattuk ezt a csodálatos opuszt.
5: Nilsson, Silicon Valley. 110 mérföld. Na jó. Akkor hallgassunk egy kis zenét. Ennyi szerkentyű között csak akad egy rádió is.
6: Mit szeretnél hallani?
5: Ha, ez meg mi a fene?
3: West FM.
6: Mondjak néhány érdekességet Milstonról?
5: Egy fenét. Azt mondja meg ki maga, és hogyan hallgat le?
6: Semmi szükség rá, hogy kiabálj. Kiválóan vettem a kérdéseidet anélkül is. A Knight Ipar vállalat 2000 mikroprocesszorát hallod. De te szólíthatsz Kitnek, ha kedvet tartja.
5: Nem tartja kedvem, és pláne nem vagyok hajlandó olyan autóval utazni, amelyik felesel velem. Úgyhogy Devon, kapcsoljon ki nyomban. Vagy keres magadnak másik sofőrt.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A szerelem az ember minden erejét előcsalja, fölkelti és felkorbácsolja. Más szóval, a szerelem az összes szenvedélyeket felébreszti. Még jobban, a szerelem az emberben lakó démonokat mind felszabadítja. A barátság az ember erőit összhangba hozza. Más szóval, a barátság az összes szenvedélyeket megfékezi.

0: a Best FM rádiót hallgatják.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ahol a programajánlatok jönnek mára, július 17-ére, péntekre, nyakunkon a hétvége. Nem is akármilyen hétvége lesz, hát az eleje, meg a közepe, és még a vége is viszonylag forró, 33-34 fokos csúcsértékeket mondanak, úgyhogy jól esik majd este a belvárosban, Debrecen több pontján, mától egészen szombatig a 6. Debreceni utca zene napokon részt venni. Ajánlom szíves figyelmükbe, ma indul a 6. Debreceni utca zene napok, a részletes programot meg tetszenek találni a Facebookon. És lesz ma Borsos akusztik este 6 órától a Borsos villában a The Blue Shift fog fellépni. Péntek van, hétvége, esti zséták a Zoo Debrecenben, és amit már tőlünk is hallhattak, ma ünnepli hát nálunk a 35. jubileumát a 8 Kan, Magyarország legviccesebb előadó művészei, az Irigy Hónaj Mirigy, úgyhogy ma este a nagyerdei szabadtéri színpadon 8:30-tól kívánhatnak majd boldog 35. születésnapot az Irigy Hónaj Mirigy együttesnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: És hogy hangolódjunk egy picikét! Na, ez vajon mi lesz? Rájöttek már? Segítek!
2: Sziasztok, mi vagyunk az Irigy Hónaj Mirigy. A most következő rettenet ébresztőnek szól itt a Best FM-en.

8 óra van, egy nagy kedvenc a 90-es évekből. Legalábbis, amit az előző percekben hallottak, Jam & Spoon és a Ride in the Night, amit pedig majd a következő percekben, illetve a következő óra elején fognak hallani, Calvin Harris Rihanna-val.

0: persze nagy valószínűség előtt Endrének senki sem szokta szólítani, legtöbb az anyukája, a város és az ország úgy ismeri, hogy Endi, és ez pedig az Zorro. Mert a következő órában egy évforduló kapcsán bepillantunk Zorro álarca mögé. És az egyik legcsodálatosabb filmes duettel érkezik Tina Arena és Mark Anthony. Ma is még érkezik valami a következő órában, de arról csak a hírek után.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Zeng az erdő! Július 17-én az Irigy-Hónai Mirigy érkezik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. 35 év, generációkon átívelő poénok, legendás paródiák és egy igazi Mirigy buli. Ünnepelj velünk! Jegyek a gag.jegy.hu-n.
3: Műszaki vizsga gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
5: Mit kínál a Maxiláj?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
5: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
7: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
8: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
7: Miért éppen nálatok?
8: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
7: Hol jelentkezzek?
8: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
9: Debreceni utcazene napok július 17-én és 18-án az Agyagbandával, a Kelet-Brezbenddel, Luka Balduccsóval, a Quest-Brezbenddel és még több tucat fellépővel. Részletek a debreceni utcazenenapok.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
10: Ingyen strandolhattak a debreceni végzősök, egyre többen fordulnak a békéltető testülethez Hajdú-Biharban. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Ismét térítésmentesen látogathatták a debreceni strandot a végzős diákok, adta hírül a Dehír. Az immár hagyományos kezdeményezés célja, hogy a tanév lezárását követően közös élménnyel búcsúzhassanak az iskolás évektől a fiatalok. A program évről évre nagy népszerűségnek örvend, hiszen a résztvevők egész nap használhatták a strand szolgáltatásait, és együtt ünnepelhették a sikeres vizsgákat. A szervezők szerint az esemény nem csak kikapcsolódást jelent, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen sokan itt találkoznak utoljára osztálytársaikkal a továbbtanulás vagy a munkába állás előtt. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
11: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
10: Folyamatosan emelkedik a békéltető testülethez érkező fogyasztói megkeresések száma megyénkben is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint egyre többen választják ezt a lehetőséget, amikor egy szolgáltatóval vagy kereskedővel kialakult vitájukat szeretnék rendezni. A Hajdú-Bihari békeltető testület forgalma az elmúlt években dinamikusan növekedett. A testület évente megközelítőleg 900 és 1000 közötti fogyasztói jogvitát fejez be. Az eljárás gyorsabb és egyszerűbb alternatívát jelenthet a bíróság ügyintézésnél, ráadásul a fogyasztók számára díjmentesen vehető igénybe. A tapasztalatok szerint a legtöbb panasz internetes vásárlásokhoz, hibás termékekhez és szolgáltatási vitákhoz kapcsolódik. A szakemberek arra biztatják a lakosságot, hogy problémás esetekben éljenek a békéltető testületek nyújtotta lehetőségekkel. A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több front hatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérséket lesz Hajdúbiharban.
0: Már 26 fok van, pedig még csak 7 percen nyomult el 8 óra. A ma 33-34, nagyjából ennyire számíthatunk pénteken. Azt hiszem, sokan szeretnék ezt, ideje felforrósítanunk a hangulatot, ennek a játéknak köszönhetően.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után.
2: Keressük az Óra Fesztivál előadóját.
0: Érdemes egész nap a Best FM-et hallgatni, mert háromszor is nyerhetnek ezzel együtt belépőket a csütörtöki napra, és a csütörtöki nap fellépőit keressük, vadásszuk. Ebben az órában egy olyan magyar együttest, akik 1987-ben a pécsi minaret árnyékában alakultak, és az együttes neve egyben az alapító tag neve is.
12: Ha elcsíped az Óra Campus fellépőjét, hívd bennünket azonnal az 500-540-es számunkon.
2: És érkezz a Best FM vendégeként a campusra. A fesztivál hangja a Best FM.

0: Készüljön velünk a hétvégére!
1: Ez már a péntek reggel.
2: Taylor Swift dala után egy friss közlekedős információ, egy trafipax, erről még nem volt szó. Picúr Laci, köszönjük, hogy ilyen szemfüles vagy. Sebességet mérnek a 35-ös számú főúton. Nem írtad, hogy pontosan hol, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy ott a mélyvölgy környékén. Na, ott lesz, vagy máshol? 500-540 és 30-933-1046.
3: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
2: Július 17-e, a mai nap névnaposaival folytatjuk. Akik az Elekek, a Jessikák, a Zoárdok, a Lottik, és természetesen az Endréke.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat! Az Endre az András férfi név alakváltozata. A magyarországi latin Andreas névváltozatából, vagy a német Andres névformából származik. Leghíresebb viselője névnek Ady Endre költő, újságíró, Zeisel Endre orvosgenetikus, Fejes Endre író, Szász Endre festőművész, Szervánszky Endre zeneszerző, és nem utolsó sorban ön kedves Endre, aki a rádiót hallgatja.
2: Vásári André, azaz Endre, debreceni születésű, nagyon különleges hangú énekes. Aztán Karászi Endre, televíziós kollega, televíziós riporter, híradós, kameraman. Boldog névnapot kívánunk, Endrém. Aztán

például az Oszcián együttes énekese Paksi Endre, ő is ma ünnepli a névnapját. És ne feledkezzünk el arról a zenészről, aki a Hooligans együttest erősíti, és hát nem Kis Endrének, hanem Kis Endinek szoktuk hívni. Jön a Szubjektív Top 3 a Hooligans-től. A harmadik helyen nálam

és a number van a királylány, úgyhogy köszöntsük fel most a királyfit, vagy a dobosok királyát, kis Endre Zsoltot, kis Endit a névnapján. Ez a Hooligans és a királylány, tehát 8 perccel fél 9 előtte.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
2: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
6: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők, nagyon amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
7: Egy utazás is jó lenne.
6: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.

0: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy kezdődött ez a dal? Nem jöttél túl korán. Szerinted te korán jöttél, későn jöttél, vagy időben jöttél?
1: Pont jókor.
0: Az attól függ, hogy hogy hívnak.
1: Andi?
0: Andi! Képzeld el, hogy pont jókor érkeztél.
1: Nagyon jó, nagyon örülök.
0: Neki. Az biztos, mert hogy tér lett a csütörtöki napi egy, ahol láthatod te is majd a zenekart, akiket úgy hívnak, hogy...
1: Kis Páli és a Bor.
2: Gratulálunk! Gratulálunk! Te is együtt bulizhatsz a Best FM-vel a Campus Fesztiválon.
3: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.

0: Katrina and the Waves és a Walking on Sunshine, ez már bizony történelem, a 80-as évek egyik legjobb vidámabb dala, a Best FM-en, ahol történelemmel folytatjuk egy percben. Július 17-én 573 éve annak, hogy Franciaország győz Anglia ellen, és ez most nem a világbajnokság volt, hanem a 100 éves háború véget ért 1453-ban. 9 éve kezdődött a spanyol polgárháború, miután a rádió bemondta, hogy egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt. 81 éve Truman, Stalin és Winston Churchill részvételével megkezdődik a Potsdami konferencia, ami a II. Világháború európai eseményeit zárja le. A tanácskozás Churchilltől 1945. júliusában a Terminál akciófedő nevet kapja. És 72 éve annak, hogy elkezdődnek az első Disneyland építési munkálatai, 51 évvel ezelőtt pedig az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása összekapcsolódik, és 48 órán át együtt repül a Soyuz 19 és az Apollo űrhajó, így 1975. július 17-én létrejött az első nemzetközi űrállomás. És még Amerika 46 éve Ronald Reagant, volt kaliforniai kormányzót választják meg a republikánusok elnök jelöltjévé. 1980-ban Jimmy Cartert váltja egyébként majd 1981-ben. És 1998, 28 éve, hogy a mozikba került Antonio Banderas-szal, Anthony Hopkins-szal és Catherine Zeta-Jones-szal a Zorro állarca.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Megtanítottalak téged mindenre, amire szükséged lehet. Most magammal kell törődnöm. Ellenem kívül nincs senki. Nem veszíthetem el még egyszer?
3: És mi lesz Kaliforniával? Mi lesz a néppel?
2: Nekik ott van Zorro.
1: Egy filmzene most!
4: A Best FM-en.
5: A Best FM-en.

0: szakban.
1: A pénz meg a hírnév, az hajtja. Ez a Best FM a Backpackkal, és egy meglepő vendéggel a Szávai Gyula utcában. Most írja Sanyi, hogy egy sompolygó sunyi alak, olyan szőrét hullató rossz vidéki róka, elég termetes, Debrecenben a Szávai Gyula utcában szaladgál. Csak hogy valami klasszikust idézzünk, itt nem a kishercegre gondoltunk nyilván. Szávai Gyula utca, róka, azért senki ne nyúljon hozzá. Jó! Jó, jó, jó! Érkezik a Best FM-en Tame Impala és a Dracula! Mert hogy mindjárt 9 óra van, aztán a következő órában. Na, melyik rajzfilmből jön ez a zene? Nem a rajzfilm miatt, hanem az azt előadó énekesnő születésnapja miatt. 63 esztendős lett Regina Bell, a Whole New World előadója. És képzeljék el, már 18 éve annak, hogy elindult a mozikban a Mamma Mia! Biztos nem vagyok egyedül azzal a kijelentésemmel, hogy a második rész után várom a harmadik részt is, mert hogy azt belengedték jó előre, remélhetőleg tényleg lesz belőle valami.
2: A névkezdés elkészülhet a Vámospécsi úti csomópont. Idős asszonyt károsítottak meg álcázott csalók Hajdúbiharban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Jól haladnak a munkátok Debrecen egyik fontos közlekedési csomópontjánál, derült ki a Dehér cikkéből. A portál megkeresésére a szaktárca azt közölte, hétfőtől a kopóréteg terítése elkezdődik a Vámospécsi úton, emiatt a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-ig. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és folyamatosságának javítása, valamint a megnövekedett forgalom hatékonyabb kezelése. A beruházás során megújulnak az útburkolatok, korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, és több ponton is javítják a gyalogosok, illetve a kerékpárosok közlekedési lehetőségeit. A tervek szerint a teljes projekt kivitelezése még a tanévkezdés előtt befejeződhet, így az érintett útszakaszt már az őszi forgalmi időszakban teljes kapacitással használhatják majd a közlekedők. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözése váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosan bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
4: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Csatorna felújításra hivatkozva jutottak be egy idős nő otthonába Hajdúbiharban, majd készpénzt dobtak tőle, számolt be róla a Dehír. Az elkövetők azt állították, hogy a ház előtti közműhálózaton végeznek munkálatokat, és ezzel terelték el az asszony figyelmét. Miközben egyikük szóval tartotta a sértettet, társa átkutatta az ingatlant, és magával vitte az ott tartott pénzt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy idegeneket senki se engedjen be ellenőrzés nélkül az otthonába, különösen akkor, ha közüzemi szolgáltató vagy hatóság nevében jelentkeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, és szükség esetén telefonon ellenőrizzék a látogatás valódiságát. Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok pedig a lakosság fokozott óvatosságát kérik. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.

0: Return to Innocence az Enigma. Egy nagy kedvenc, Debrecen kedvenc rádiójában, és amit nagyon imádunk.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: A péntek reggel. Jó reggelt kívánunk a hétvége nyitányában. Még egy forró hétvége, aztán a jövő hétre majd optimalizálódik a hőmérséklet, amíg mára és holnapra is 33-34 fokot ígérnek, és hát még vasárnap is 30 fok felett lett a hőmérséklet, azért érkezik egy hidegfront a hétvégén, ami esőt is hozhat magával. Reméljük, hogy megfelelő mennyiséget nagyon ránk férne, és a hidegfront után hétfőtől, még inkább kedtől 28-26-25 fok lesz, úgyhogy a jövő héten szerdán kezdődő az ország egyik legismertebb fesztiválján sem fognak megfőni a fiatalok a saját levükben. Más levekről ne beszéljünk. Azért gondoskodni kell a megfelelő folyadékpótlásról, folyadék és elektrolit bevitelről, még így is, főképpen a hétvégén. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Jöhet egy kis Mamma Mia? Nekem bármikor. 18 éve, 2008 júliusában mutatták be a mozik a Mamma Mia első részét, aztán jött a legalább annyira jó második rész, és megkérdeztem az AI-t. Igen, a hír igaz, a Universal Pictures vezetője és producere Judy Kramer megerősítették, hozzákezdtek a munkálatokhoz. Jelenleg a fejlesztési fázisban van, ami azt jelenti, hogy pontos bemutatási dátum, de még a forgatás kezdete is homály fedi. Viszont azt tudjuk, hogy lesznek visszatérő szereplők a harmadik részben, a rajongók legnagyobb örömére olyan ikonikus színészek térhetnek vissza, mint a főszereplő Amanda Seyfried, vagy Meryl Streep. Ó, nekem hiányzott a második részből is. Jó, valamelyes nyilván benne volt, de nem úgy, ahogy szerettük volna. A történet a korábbi részekhez hasonlóan az Abba slágereire fog épülni, és a készítők célja, hogy ezzel a harmadik résszel méltó lezárást adjanak a történetnek. Nagyon város. És nagyon emlékezetes az első rész 18 évvel ezelőttről.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Miért vagytok itt? Mit csináltok itt?
4: Én úti könyvet írok. Én csak egy spontán vakáción vagyok itt. Én beugrottam, hogy köszönjek neked.
3: Na jó, mi ez az egész?
4: Egy olyan véletlen pillanat az életben, amikor három idegen ugyanarra gondol.
3: Na jó, de akkor ki, miért itt vagytok? Ki mondta, hogy lakhattok a kecskeolban?
4: Nem értettem a nevét.
5: Egy görög. Görögül beszélsz, igen.
3: Nem maradhatok itt, mert sok a dolgom. Tényleg, esküvő lesz, egy leányzó megnősül.
5: Hey, Dona, ne aggódj miattunk.
3: Na jó, majd szerzek egy hajót, ami majd visszavisz titeket.
4: Nekem van hajom, Dona.
3: Van hajód? Jó, szálljatok fel. És fel a horgonyt, aztán adjö.
5: Dona, nagyon örültünk.
2: Egy filmzene most a Best

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
4: A megbízható alap.
6: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza Ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.

Mr. DJ, Play the Funky Music. Hát majd nem. Bruno Mars dalát hallották a Best FM-en 5 perccel 3:40 előtt. Lassan véget ér a mai reggel a péntek, és kezdjük együtt a hétvégi pihenést. Korábban biztos hallhatták, meséltem arról, hogy milyen rossz érzés fogott el, amikor tekertem befelé a szokásos reggeli utamon 6 óra előtt, és azt láttam, hogy megint felfestések vannak, rajzok a Böszörményi út, Pesti Mester utca kereszteződésében, ahol tegnap este, mint megtudtuk a hallgatóinktól, egy kerékpáros gázoltak el. Szerencsére nem történt komoly baj, de történhetett volna. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire kell figyelni a közlekedés valamennyi résztvevőjének. Az elmúlt évben Magyarországon 456 ember nem ért haza a magyar utakon. Még egyszer mondom, egy év alatt 456 ember vesztette az életét. Több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést, és több mint 14500-an sérültek meg könnyebben közúti balesetekben. Ezek jelentős része nem elkerülhetetlen tragédia, hanem tudatos szabályszegések következménye. Olvasható Vitézi Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási miniszterének a Facebook oldalán. Ezért most a kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedés biztonságról. Mondd el te is a véleményedet, és töltsd ki a kérdőívet a kormány.hu/közlekedésbiztonság oldalon. A miniszter úr arra kér minden autóst, motorost, kerékpárost, rollerezőt és gyalogost, hogy vegyen részt ebben a társadalmi párbeszédben, mert bizony van miről beszélni. És van min javítani a szörnyű stratégiákat, vagy pontosabban statisztikákat hallgatva, a közlekedés stratégiáján változtatni kell, és még több figyelem, jó? Lassítsunk mi is Debrecen igazi zenei kedvenceivel, hiszen ma ünnepli a születésnapját Regina Bell, 63 esztendős lett, az Aladdin.

0: Bagosi Brothers Company, és a Visszajövök. Jöttömre 3 nap múltán, számítsatok pirkadatkor kelet felől.
1: Hello, jó Anita. Reggelt! Mire fel ez a Gyűrűk ura idézet?
0: Hát figyelj, hát visszajövök, majd én is 3 nap múlva, nem is 5 nap múlva, és pirkadattól kelet felől, de mielőtt elköszönnék erre a hétre. És megköszönném megtisztelő figyelmüket. Hadd adjunk Szabó Anitával valakinek egy születésnapi meglepetés tortát, meg egy pizzát. Utóbbit a reggeli informátora fogja kapni. A tortát pedig például ő is...
1: megnyerheti, például Deák Mírjam, akit a családja közön Nád udvaron nagyon sokan vannak, legalább 10 nem sorolom fel, de mindenki jusson eszébe Mírjamnak, hogy ők köszöntik. Varga Imrét, Évik és a családja, Mojsz és Attila köszöntik, és nagyon fontos feladatot lát el Imre Bá, képzeld el, Laci, a Mikulás Manók alapanyag ellátó főmunkatársa, aki folyamatosan biztosítja, hogy a manóknak mindig legyen elég terméke, amit becsomagolhatnak.
0: Jó, de hát akkor most ilyen pihenős időszak van a jó öreg szakállasnak, mert az előbb
1: nem, ezek ilyenkor készülnek fel, Laci.
0: Ja, igen, mert hallottuk az előbb a Bagosi Brothers Company dalában azt a rádiós bejátszást, hogy hótorlasz, meg nagy havazás várható, meg ilyen.
1: Hát
0: meg
1: jó kis sütő.
0: Meg 34 fok, igen, jó, a mai napon, meg holnap is. Na, nézzük, kik vannak még.
1: Évi írta nekünk, hogy már elfelejtette felköszönteni a húgát szégyen szemre, úgyhogy mindenképpen szeretném most rajtunk keresztül, hogy bocsásson meg neki ezért a kis elnézésért. Ádám Istvánné Erikát köszönti, tehát a húga Éva. Rácz Gábor is ma ünnepel, édesanyja, felesége, kisfiai és unoka húgai is köszöntik Hajdú Sámsomhoz. Hajdú Sámsom van, én már a következő mondatnál jártam. Nógrádi Sándor, Gréta, Milán, Marian és Robi köszöntik. Mindenhez ért Sándor, minden megszerel. Kis Gergőt az anyukája szeretné köszönteni Tündi egy tortával. Tulipán Gyöngyit pedig a volt férje nevezte be, és az az üzenet, hogy 26 év után Gyöngyének az első szülinapja, amit nélkülem tölt. Kívánok boldog szülinapot és sok sikert az új élethez. Felföldiné Nagy Tíme állt férje és 2 gyermeke köszönti Nyíradonyban, Kovács Lászlóné Aranka is ünnepel, Kriszti, Liza és Petra köszöntik, I és Renáta is szülinapos, akit a testvére nevezett be, Kontráné Balogh Szabinát is köszöntik itt Debrecenben, anya, apa és a tesója Zoli, Kecskés Katalin is ünnepel, egyébként gyönyörűen köt és horgol, nagyon szép munkái vannak, édesanyja és húga Adrien nevezték, Rózsa Beatrix is lehet torta nyertesült, a Juhász család szeretné meglepni. Nagy Sándor is ünnepel, szuper családja Ági, Reni, Stella, Szuzika, Pist és Laci nevezték, és köszönik nekik azt, neki azt a rengeteg áldozatot és munkát, amit a család értett. Pálné Erde Janikót a férje köszönti, Pál Tamás, és Király Kriszta is ünnepel, aki 40 évig volt óvónő, és 6 hete teljesült egy nagy vágya, nagymami lett, egy kedves barát nevezte.
0: Na vajon kinek teljesítjük akkor az egyik nagy álmát, már amennyiben az Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortájának a megnyerése, Málnás Oreo torta, kis angyal cukrászda, a nyertes pedig egy ifjú hölgy. Haló, nem hallom, rosszul hallom. Vitális anyuka, vagy vitális apuka?
2: Vitális apuka.
3: Nagyapa.
2: Inkább a nagyapa.
0: Nagyapa? Aha, szóval akkor a nagyapa telefonszáma lett megadva, ha Vitális Nikolettával szeretnénk beszélni.
2: Ő egy 6 éves kislány, az unokám.
0: Igen, őt keressük.
2: Jelenleg még alszik.
0: Hát, nem tudom, hogy lesz ajándék. Az igazság az, hogy Benike megbízásából kell telefonálnom. És hát nyilván az ünnepeltel kéne beszélnem, de most akkor mi legyen, ne ébresszük fel?
2: Hát, most ne ébresszük fel, mama. A Best FM valószínű?
0: Nem valószínű, 100% ez a Best FM. Jaj, nem akar Laci bácsi ilyen könyörtelen lenni. Hadd pihenjen az a leányzó. Majd ha felébred, akkor kedves nagypapa, legyetek kedvesek közölni vele a hírt, hogy megnyerte a Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hát kedves egészségetekre, Vitális Nikoletta Anikóma 6 esztendős lett, szeptemberben kezdődik az oskola, kívánunk neki boldog iskolás éveket, Benike, az uncsi tesó és a keresztszülők meg az egész család nevében, Fazekas Laci bácsi vagyok, aludj tovább, Niki!
2: Ezt a Best FM-et, ezt nem lehet beszállálni, köszönjük szépen!
0: Hogy is irekeztem, nem sikerült az első védelmi vonalon átjutnom. Nem baj, azért a tortát odaadjuk. És a pizzát is valakinek, a melons pizzája a reggeli informátorának jár. Aki picúr, Lackó, Salánki, köszönjük a mai közreműködésedet is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Egy másodpercig ne dilemázzanak azon, hogy hol folytassák. Továbbiakban csak is a Kánikula hűsítős lágerei között. A 104.6-on jön a dilema Nellytől és Kelly Rowlandtől. Hűsítő percek Teddy Swims-el.

0: és egy réges-régi nagyslágerrel, Maxi Priest-től. Csak szólok, most van mindjárt 30 fok, hogy meddig emelkedik ma a hőmérséklet. 10 óra van, erről is hallhatják majd Dánielt. Szép hétvégét mindenkinek!
1: Idén is megrendezik az Agrár Expót és a traktorhúzó versenyt Hajdúbeszörményben. Közös képzési programot indít a CATL és a szakképzési centrum. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúbeszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmények erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Új együttműködés kezdődik a Debreceni Szakképzési Centrum és a CATL között, írta meg a Dehír. A közös képzési program célja, hogy a diákok már tanulmányaik alatt megismerkedjenek az akkumulátorgyártás legfontosabb technológiai folyamataival és a modern ipari környezet elvárásaival. A részvevők gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, miközben a vállalat hosszabb távon a térség munkaerő utánpótlását is szeretné erősíteni. Az együttműködés részeként speciális tananyagok és szakmai programok is indulnak, amelyek a duális képzés szerepét erősítik Debrecenben. A kezdeményezés a város ipari törekvéseihez kapcsolódik, és lehetőséget biztosíthat a fiataloknak arra, hogy stabil tapasztalattal lépjenek a munkaerőpiacra. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több front hatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Debreceni utcazene napok július 17-én és 18-án az Agyagbandával, a Kelet-Brezbenddel, Luka Balduccsóval, a Quest-Brezbenddel és még több tucat fellépővel. Részletek a debreceni utcazenenapok.hu-n.

0: love your pum pum girl.
1: De Diánkésznő közös lengere a Konkáma szólt itt a Best FM-en a péntek délelőttben, július 17-én egy igazi forró napnak nézünk elébe, akár 34-35 fok is lehet. Mindenki vigyázzon magára, figyeljenek egymásra, igyanak sok folyadékot. Mi pedig gondoskodunk továbbra is a jó hangulatról, jönnek a legjobb zenék. Köszöntjük a névnaposokat, játszani is fogunk, úgyhogy érdemes most is velünk tartani. Pláne, hogy egy igazi magyar rock klasszikus érkezik, a Tankcsapdától szól az Adjon az ég. Holnapra majd egy kis lehűlést, ez biztosan érkezik. Rádiózunk együtt 14 óráig, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, felelősségteljesen végzi a munkáját, széles látókörű és nyitottsága révén jól dönt fontos ügyekben. Mika, rendkívül dinamikus, lendületes, energia szintje a csúcson van, nyughatatlan, mindent azonnal el akar végezni, soha egy percig sem unatkozik. Ikrek, eredeti lenyűgöző ötletei vannak, amiket véghez is visz, igényli, hogy társaságban a középpontban legyen. Rák, barátja hívja, induljanak együtt kalandra a környéken, amit ön szívesen meg is tesz, a Kárpát-medence megismerése vonzóbb lehetőséget jelent az ön számára. Oroszlán, eltöpreng azon, hogy állásváltoztatása nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, később majd rájön, hogy ennél lehetett volna rosszabb is. Szűz, ma összefut egy régi ismerősével, és jól elbeszélgetnek a régi időkről, legyen türelmes. Mérleg, anyagi helyzete egy kicsit vegyes, ám ezen a téren érheti néhány kellemes meglepetés, váratlan segítséget kaphat titokban, szüleitől vagy egy családtagjától. Skorpió, ellátogat önhöz egyik rokona vagy barátja, és hatalmas felfordulást, ugyanakkor remek hangulatot hoz magával. Nyilas, ma egész nap a környéken talpal, mert számos elintézni valója van, egy kulturális rendezvényen lehetőség nyílik arra, hogy remek elmékkel találkozzon. Bak, kitartása és szorgalmas sikerhez vezeti, a kínálkozó lehetőségeket megragadja és ereje felett teljesít. Ízöntő. Maga biztosan, céltudatosan végzi a munkáját, jól kidolgozott tervek alapján dolgozik, társaival barátságosan viselkedik. Halak. Visszafogottan és zárkozottan viselkedik, szereti a háttérből figyelni az eseményeket, keveseknek enged bepillantást mélyebb érzéseibe.
1: Bárhol, bármikor.
0: Best FM.

0: Köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat! Az Endre az András férfi név alakváltozata. A magyarországi latin Andreas névváltozatából, vagy a német Andres Andres névformából származik. Leghíresebb viselői a névnek Ady Endre költő, újságíró, Czeisel Endre orvos-genetikus, Fejes Endre író, Szász Endre festőművész, Szervánszky Endre zeneszerző, és nem utolsó sorban ön kedves Endre, aki a rádiót hallgatja.
1: A névnapi köszöntéshez érkeztünk itt a Best FM-en, sokan fülelnek, ugyanis sokakat regisztráltak Endréket, sőt a Lottik is ünnepelnek, de ne felejtkezzenek el Elek, illetve Jessica nevű ismerőseikről sem. Nézzük, hogy nálunk Fortuna mit intézett, ki lesz vajon a mai nyertesünk.
2: Igen, Virágos Lotti.
1: Szia Lotti, én Szabó Anita vagyok. Tudod-e, hogy milyen nap van ma, július 17-én?
2: Hát a névnapom.
1: Nyilván tudod. És tudod-e, hogy anyáik mit intéztek ez ügyben is?
2: Azt tudom, hogy a Best FM-nél.
1: Igen, beneveztek.
2: Igen.
1: A névnapi sorsolásra. És te vagy a mai nyertesünk, kedves Lotti, aki megnyerte a kétfőre szóló süti meghívást a Melans Cukrászda jóvoltából, és még ezt is szeretnénk megfejelni egy 5000 forint értékű Tamara fehérnemű vásárlási utalvánnyal.
2: Köszönöm szépen!
1: Na és akkor most eljössz, Lotti, én elmondtam mindent, hogy telik a nyarad, mi újság van veled, merre tanulsz, mit csinálsz így 16 évesen?
2: Hát igazából eddig elég nyugodt a nyaram, nem nagyon történt még így eddig annyira semmi.
1: Most azt mondod, hogy unatkozol, vagy hogy csak nyugis a nyarad?
2: Inkább nyugis.
1: Inkább nyugis. Akkor most teljesen otthon töltődsz, pihensz a sulira. Hova jársz, minek tanulsz, mit csinálsz?
2: Az Adiba drámatagozatra.
1: És hogy látod, színésznő lesz belőled még tovább? Egyetemre hát esetleg?
2: Remélem, az a cél.
1: Az a cél? És milyen színésznő akarsz lenni? Mit játszanál szívesen?
2: Prózai színészet, meg a dráma az, ami jobban így érdekel.
1: Na hát szurkolok neked, de egyébként milyen a bejutási aránya a színművészeti egyetemre mostanság?
2: Hát nem tudom annyira, de remélem, hogy sikerülni fog.
1: Legyen így, ahogy szeretnéd, Lotti, és legyen csodás napod.
2: Köszönöm szépen.

0: vidéken strandolhattak a debreceni végzősök, egyre többen fordulnak a békéltető testülethez Hajdúbiharban. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét térítésmentesen látogathatták a debreceni strandot a végzős diákok, adta hírül a Dehír. Az immár hagyományos kezdeményezés célja, hogy a tanév lezárását követően közös élménnyel búcsúzhassanak az iskolás évektől a fiatalok. A program évről évre nagy népszerűségnek örvend, hiszen a résztvevők egész nap használhatták a strand szolgáltatásait, és együtt ünnepelhették a sikeres vizsgákat. A szervezők szerint az esemény nem csak kikapcsolódást jelent, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen sokan itt találkoznak utoljára osztálytársaikkal a továbbtanulás vagy a munkába állás előtt. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
0: Folyamatosan emelkedik a békéltető testülethez érkező fogyasztói megkeresések száma megyénkben is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint egyre többen választják ezt a lehetőséget, amikor egy szolgáltatóval vagy kereskedővel kialakult vitájukat szeretnék rendezni. A Hajdúbihari békeltető testület forgalma az elmúlt években dinamikusan növekedett. A testület évente megközelítőleg 900 és 1000 közötti fogyasztói jogvitát fejez be. Az eljárás gyorsabb és egyszerűbb alternatívát jelenthet a bíróság ügyintézésnél, ráadásul a fogyasztók számára díjmentesen vehető igénybe. A tapasztalatok szerint a legtöbb panasz internetes vásárlásokhoz, hibás termékekhez és szolgáltatási vitákhoz kapcsolódik. A szakemberek arra biztatják a lakosságot, hogy problémás esetekben éljenek a békéltető testületek nyújtotta lehetőségekkel. A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdúbiharban.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után... Keressük az Óra Fesztivál előadóját!
3: Méghozzá azt a magyar előadót, aki rapperként és műsorvezetőként is hatalmas sikereket ért el, dalait milliók ismerik, koncertjén pedig mindig fergeteges a hangulat.
4: Ha elcsíped az Óra Campus fellépőjét, hívd bennünket azonnal az 500-540-es számunkon.
1: És érkezz a Best FM vendégeként a campusra! A fesztivál hangja a Best FM. A Best FM.

0: Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel itt a 104.6-on. Kellemes délelőttöt, jó utat és kitartást mindenkinek a hét utolsó munkanapján, július 17-én, a mai napon pedig az Emojik világnapját ünnepeljük. Ma már szinte nincs is olyan üzenet, amiben ne bújna meg egy-egy mosolygós arc, egy piros szívecske, vagy akár egy felmutatott hüvelykúj. Az emoji sokszor olyan érzéseket is átadnak, amelyeket szavakkal nehezebb lenne kifejezni. Egy mosoly jele pedig sokkal barátságosabbá tehetjük az üzenetet. És érdekesik, hogy ma már több ezer különböző emoji közül választhatunk, és minden évben újabbak érkeznek. A céljuk pedig, hogy még színesebb és személyesebbé tegyék a digitális kommunikációt. Persze azért a valódi mosolyt vagy ölelést, egy kedves szót nem lehet pótolni emojikkal, de kétségtelen, hogy egy kicsit közelebb hozzák egymáshoz az embereket, még akkor is, hogyha éppen több száz kilométer választja el őket. 4:12 után egyetlen percre járunk, hogyha az utakon járnak és van infójuk, akkor osszák meg a Best FM-en keresztül, a többi közlekedővel 500-540 a forró drót, Pitbull és Mark Anthony pedig már is készüldik, a Rain Over Me érkezik hamarosan itt a 104.6-on. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Zeng az erdő! Július 17-én az Irigy-Hónai-Mirigy érkezik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. 35 év, generációkon átívelő poénok, legendás paródiák és egy igazi Mirigy buli. Ünnepelj velünk! Jegyek a gag.jegy.hu-n.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhaterv.

0: de szeretem pénzt.
1: Hát úgy tűnik, hogy ezúttal sem volt könnyű megfogni önöket, hiszen amint elindult a dal, szinte egyszerre kezdtek csörögni a telefonok. Rengetegen szerették volna elvinni a mai nyereményt, vagyis a Campus Fesztiválra egy belépőjegyet, ahol idén is fantasztikus koncertek és felejthetetlen élmények várják a fesztiválozókat. A vonalban pedig már itt van az a hallgatónk, akinek sikerült adásba kerülni. Halló, halló, Best FM, ki ez van szerencsém?
2: Hanna vagyok.
1: Hanna, tudod, hogy mit jelent ez, hogy felvettem a telefont és adásba kerültél?
2: Nem.
1: Ha nem tudod, akkor mutatom.
3: Gratulálunk! Gratulálunk! Te is együtt bulizhatsz a Best FM-vel a Campus Fesztiválon.
1: Hát ezt jelenti, Hanna, te lettél ma a nyertesünk. Hanyadik Campus Fesztiválod lesz ez?
2: Az első.
1: Az első, akkor te még kampuszűz voltál, hát nagyon gratulálunk. És hol szeretnél bulizni, az első sorban, vagy valahol hátul?
2: Az első sorban.
1: De akkor ahhoz egy kicsit majd tolakodnod kell. Gratulálunk, és tiéd a Campus Fesztivál belépőjegy. Puszilak, Hanna, szia! Akinek most nem kedvezett a szerencse, semmiképpen ne csüggedjen, a játék továbbra is folytatódik. Továbbra is lehet nálunk Campus belépőt nyerni itt a Best FM-en, úgyhogy maradjanak velünk, figyeljék a zenéket és készüljenek, mert bármikor érkezhet a következő feladvány. Sok sikert kívánunk mindenkinek, itt a Best FM-en pedig már az Anna

A zenei kedvencek szólnak a 104.6-on a Best FM-en. Sonfollal folytatjuk, ő lesz az óra utolsó előadója, és már csak néhány perc választ el bennünket az ebédidőtől és a kívánságműsortól. Most jött el az idő, hogy kérjék a zenei kedvenceket, üzenjenek, névnapos, születésnapos szeretteiknek, küldjenek rajtunk keresztül üzenetet. SMS Viber számunk 30-933-1046. A hírek után találkozunk a kívánságműsorban, jöhetnek az üzenetek 30-933-1046.

0: Szólt már!
1: Iste, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Tanév kezdéssel készülhet a Vámospécsi úti csomópont. Idős asszonyt károsítottak meg álcázott csalók Hajdúbiharban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Jól haladnak a munkátok Debrecen egyik fontos közlekedési csomópontjánál, derült ki a Dehér cikkéből. A portál megkeresésére a szaktárca azt közölte, hétfőtől a kopóréteg terítése elkezdődik a Vámospécsi úton, emiatt a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-ig. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és folyamatosságának javítása, valamint a megnövekedett forgalom hatékonyabb kezelése. A beruházás során megújulnak az útburkolatok, korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, és több ponton is javítják a gyalogosok, illetve a kerékpárosok közlekedési lehetőségeit. A tervek szerint a teljes projekt kivitelezése még a tanévkezdés előtt befejeződhet, így az érintett útszakaszt már az őszi forgalmi időszakban teljes kapacitással használhatják majd a közlekedők. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosan bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen. Hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
2: Csatorna felújításra hivatkozva jutottak be egy idős nő otthonába Hajdúbiharban, majd készpénzt loptak tőle, számolt be róla a Dehír. Az elkövetők azt állították, hogy a ház előtti közműhálózaton végeznek munkálatokat, és ezzel terelték el az asszony figyelmét. Miközben egyikük szóval tartotta a sértettet, társa átkutatta az ingatlant, és magával vitte az ott tartott pénzt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy idegeneket senki se engedjen be ellenőrzés nélkül az otthonába, különösen akkor, ha közüzemi szolgáltató vagy hatóság nevében jelentkeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, és szükség esetén telefonon ellenőrizzék a látogatás valódiságát. Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok pedig a lakosság fokozott óvatosságát kérik. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
4: Célállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,6.

Erős délután csodásnapot mindenkinek a hét utolsó munkanapján. 33 fok van jelenleg Debrecenben, ez már az ebédidő, 1:45 van, hamarosan jó étvágyat mindenkinek, és már az a 2 óra, amelyben az önök zenei kérései teljesülnek. Hát el vagyok maradva egy pár ígérettel, úgyhogy már is kezdem Jászmin üzenetével. Sziasztok, Jászmin vagyok. Szeretném kérni a Running Up the Hill-t Kate Bush-tól. Nagyon szeretném meghallgatni. Oké, Jászmin, én a dalt el is indítottam, és várom a következő zenei kérést akár öntől. 540 a forró drót, SMS Viber számunk 30-as 933-1046. 14 óráig kíváncsi műsor itt a Best FM-en, és Szabó Anita vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

Déli kívánság műsort hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel és az önök kéréseivel. 14 óráig itt a Best FM-en kellemes délutánt, jó utat mindenkinek, remélem, hogy mindenki jól van, élvezi, hogy most már itt a hétvége, legalábbis már csak pár óra választott bennünket az utakról, is várom az infókat, és érkezett Lászlótól egy üzenet. Sziasztok! Az Antal Olga Géza Xavier 642-es rendszámtábla a füredi Dózsa György kereszteződésben hever a villamos sínek között. Nem tudom, hogy ott van-e még, de ha keresi a gazdája, akkor ott megtalálja remélhetőleg, tehát a füredi Dózsa György kereszteződésében Antal Olga Géza Xavier 642-es azonosítójú rendszámtábla. A zenei kérések között pedig a spanyol Álvaro Sorrel érkezik, Józsefnek küldi a párja Nória Lászintúrát, előtte viszont még Opitz Barbie, és az Utánam a vízözön Angéla kérésére.

A következő percekben a déli kívánság műsorban már démonokra vadászunk itt a Best FM-en. Már is szól a Golden, amely 2026-ban Oscar-díjat kapott a legjobb eredeti betétdal kategóriában. Niki küldi a csajoknak, és üzeni, hogy már nincs sok, és itt a hétvége.

0: idén is megrendezik az Agrár Expót és a traktorhúzó versenyt Hajdúböszörményben. Közös képzési programot indít a CETL és a Szakképzési Centrum. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmények erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata Tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
0: Új együttműködés kezdődik a Debreceni Szakképzési Centrum és a CETL között, írta meg a Dehír. A közös képzési program célja, hogy a diákok már tanulmányaik alatt megismerkedjenek az akkumulátorgyártás legfontosabb technológiai folyamataival és a modern ipari környezet elvárásaival. A részvevők gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, miközben a vállalat hosszabb távon a térség munkaerő utánpótlását is szeretné erősíteni. Az együttműködés részeként speciális tananyagok és szakmai programok is indulnak, amelyek a duális képzés szerepét erősítik Debrecenben. A kezdeményezés a város ipari törekvéseihez kapcsolódik, és lehetőséget biztosíthat a fiataloknak arra, hogy stabil tapasztalattal lépjenek a munkaerőpiacra. A szél többnyire élénk mérséket lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540.
3: 500-540.
1: Első kézből az utakról.
4: Halló, szia, Miki vagyok. Szobotló elkerülőn van egy baleset. Szobotlón keresztül lehet kerülni, hogyha valaki még nem szalad bele.
3: Mi történt, mit lettél?
4: Semmit, még a mentők most jöttek kifele kamionokkal, esetleg azokkal problémás lehet a forgulódás.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy jelezted.
4: A lényeg, hogy a városon mind a két irányból, ugye Ladány felől is, meg Debrecen felől is jobb bejönni a városba, és akkor megúszták a várakozást.
3: Így el lehet kerülni. Köszönjük az infót. Jó utat neked, jó hétvégét.
4: Köszönöm, sziasztok nektek is.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Halló, én egy számot szeretnék kérni Zambó Jimmy-től a Nem bántam meg Istinek, a társadalomban, Herrádi Gábornak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Esti kívánság műsor szól Debrecen zenei kedvenceivel, az önök kéréseivel, üzeneteivel továbbra is. Fél kettő előtt 4 perccel járunk. Zsuzsa üzenetét adom át a családnak. Sziasztok, legyen csoda napotok, hamarosan együtt irány a Balaton. A Best FM is nagyon jó pihenést kíván nektek, remélem, hogy ott is velünk tartotok, és hozom, amit kértél, Zsuzsa. Valmar és Szikora Robi közösét, jön a Balatoni lány.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, Kavics vagyok. Lenne egy útinfóm. Szoboszló irányában 4-esen, a Szoboszlónál jobbra forduló lámpa. Most az elhagyó kereszteződést, és a lámpától rendőri irányítással teljes útzárban valószínű baleset van. Én Szoboszlóra jöttem később, jobbra nem engedtek karti irányába fordulni.
2: Igen, ezt már mondtuk, hogy baleset történt ott, de akkor már ezek szerint teljes az útzár.
1: Teljes útzárban, mert a rendőrök már nem engednek csak be Szoboszlóra, vagy pedig Szoboszlóra ki Debrece irányába.
2: Nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, jó utat!
1: Köszönjük szépen, szia! No fighting. We got the refugees. No fighting.

A zenei kedvencek szólnak továbbra is a déli kívánság műsorban, itt a Best FM-en a 104.6-on. Alig maradt 20 percünk a déli kívánság műsorból, úgyhogy hozom is gyorsan Timi üzenetét, sziasztok! A debreceni kollégáknak szeretném küldeni Destől a Kiskece című dalt, puszilom őket, és üzenem, hogy tartsanak ki a melegben. Ami egyébként most nem lesz annyira tartós, bár holnap még 35 fokot ígérnek, egy hideg front hűti majd le a levegőt, bár vasárnapig 31 fok lesz napközben, jövő héttől már 30 fok alá esnek a hőértékek, és az előrejelzések szerint ilyen 25-26 fokok lesznek napközben. Szóval érkezik egy kis lehűlés, előtte viszont még egy hétvégi kánikula vár ránk, és a Kiskece, Des és Young Fly közöse.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Sofia, tüzéstől.
3: Bella!

13 óra 56 van, a déli kívánság műsor elköszön. Az utolsó kérés Erik Atizától érkezett. Sziasztok, szeretném kérni a Pocsolyába léptem című számot a munkatársaimnak, azzal az üzenettel, hogy holnap már hétvége, és jövő héten is tudunk pihenni. Akkor ezek szerint ti akkor jövő héten nem melóztok. Hát ez irigylésre méltó. Na de most ennek van az ideje. Érkezik tehát Takás Tamás és a Pocsolyába léptem. Egyébként ezzel a dallal emlékszem, amikor a 90-es években diszkóba jártunk, és hajnalban felcsendült ez a dal, akkor már tudtuk, hogy azért tették be, mert hogy ezzel a dallal jelezte a DJ, hogy vége a bulinak, úgyhogy ez volt mindig a záródal, és ez lesz itt is a déli kívánság műsorral, ezzel köszönök el én is önöktől, találkozunk legközelebb az elmúlt 4 órában, Szabó Ritát hallották, puszi!

0: ingyen strandolhattak a debreceni végzősök, egyre többen fordulnak a békéltető testülethez Hajdú-Biharban. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét térítésmentesen látogathatták a debreceni strandot a végzős diákok, adta hírül a Dehír. Az immár hagyományos kezdeményezés célja, hogy a tanév lezárását követően közös élménnyel búcsúzhassanak az iskolás évektől a fiatalok. A program évről évre nagy népszerűségnek örvend, hiszen a résztvevők egész nap használhatták a strand szolgáltatásait, és együtt ünnepelhették a sikeres vizsgákat. A szervezők szerint az esemény nem csak kikapcsolódást jelent, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen sokan itt találkoznak utoljára osztálytársaikkal a továbbtanulás vagy a munkába állás előtt. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
0: Folyamatosan emelkedik a békéltető testülethez érkező fogyasztói megkeresések száma megyénkben is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint egyre többen választják ezt a lehetőséget, amikor egy szolgáltatóval vagy kereskedővel kialakult vitájukat szeretnék rendezni. A Hajdú-Bihari békéltető testület forgalma az elmúlt években dinamikusan növekedett. A testület évente megközelítőleg 900 és 1000 közötti fogyasztói jogvitát fejez be. Az eljárás gyorsabb és egyszerűbb alternatívát jelenthet a bíróság ügyintézésnél, ráadásul a fogyasztók számára díjmentesen vehető igénybe. A tapasztalatok szerint a legtöbb panasz internetes vásárlásokhoz, hibás termékekhez és szolgáltatási vitákhoz kapcsolódik. A szakemberek arra biztatják a lakosságot, hogy problémás esetekben éljenek a békéltető testületek nyújtotta lehetőségekkel. Pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

0: élmény.
1: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
3: civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: Reklám

Blackhood, 38, nekem 45. Az agyadban nézbe, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval, nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez
0: egy filmzene most a Best

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Tanév kezdése elkészülhet a Vámospécsi úti csomópont. Idős asszonyt károsítottak meg álcázó csalók Hajdúbiharban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól haladnak a munkátok Debrecen egyik fontos közlekedési csomópontjánál, derült ki a Dehér cikkéből. A portál megkeresésére a szaktárca azt közölte, hétfőtől a kopó réteg terítése elkezdődik a Vámospécsi úton, emiatt a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-ig. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és folyamatosságának javítása, valamint a megnövekedett forgalom hatékonyabb kezelése. A beruházás során megújulnak az útburkolatok, korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, és több ponton is javítják a gyalogosok, illetve a kerékpárosok közlekedési lehetőségeit. A tervek szerint a teljes projekt kivitelezése még a tanévkezdés előtt befejeződhet, így az érintett útszakaszt már az őszi forgalmi időszakban teljes kapacitással használhatják majd a közlekedők. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözése váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosan bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Csatorna felújításra hivatkozva jutottak be egy idős nő otthonába Hajdúbiharban, majd készpénzt loptak tőle, számolt be róla a Dehír. Az elkövetők azt állították, hogy a ház előtti közműhálózaton végeznek munkálatokat, és ezzel terelték el az asszony figyelmét. Miközben egyikük szóval tartotta a sértettet, társa átkutatta az ingatlant, és magával vitte az ott tartott pénzt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy idegeneket senki se engedjen be ellenőrzés nélkül az otthonába, különösen akkor, ha közüzemi szolgáltató vagy hatóság nevében jelentkeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, és szükség esetén telefonon ellenőrizzék a látogatás valódiságát. Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok pedig a lakosság fokozott óvatosságát kérik. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
4: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva. Na de abban az egy órában valakinek adunk például egy ajándék napi egyet a kampusz csütörtöki napjára. Készen állnak, jöhet a játék?
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után...
5: Keressük az óra fesztivál előadóját.
4: Egy magyar indie rock zenekart keresünk, akiknek nem csak a zenéjük, hanem a megjelenésük, az öltözködésük is nagyon egyedi. Senki nem tud immunissá válni rájuk. Ha az ő daluk szól, várom majd az ötödik telefonálót.
6: Ha elcsíped az óra kampusz fellépőjét, hívd bennünket azonnal az 500-540-es számunkon.
5: És érkezz a Best FM vendégeként a kampuszra. A fesztivál hangja a Best FM. Best FM.

beszélni a 104.6-on szólnak, és hát remélem, hogy mindenkinek a fejében járnak a kis fogaskerekek, hogy vajon melyik lehet az a magyar indie rock zenekar, akit ebben az órában keresünk, bár szerintem nem különösebben nehéz a feladvány, azért mondok még róluk pár infót, jó? A csapat 2018-ban alakult, és ez

0: kerületben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza Ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
3: Debreceni utcazenenapok július 17-én és 18-án az Agyagbandával, a Kelet-Brezbenddel, Luka Balduccsóval, a Quest-Brezbenddel és még több tucat fellépővel. Részletek a debreceni utcazenenapok.hu-n.

0: FM a 104.6-on, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dal csendült föl pár perccel ezelőtt. Az a dal, amit kerestünk ebben az órában. Az a dal, ami valakinek egy kampusz napi jegyet fog érni. Na mutatom, hogy mi történt itt az elmúlt percekben, amíg füstölt a telefon. Halló, tessék, Best FM!
1: Szia! Zsolti vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, te vagy az első telefonálónk most.
1: Ó, köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Halló, Best FM!
2: Szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, te vagy a második.
2: Köszi.
0: Hello, hello. Halló, Best FM!
3: Szia, mostól a Carson kóma.
0: Így van, és te vagy a harmadik telefonálónk. Köszi. Halló, Best FM!
4: Hello, Misi vagyok.
0: Szia, a negyedik telefonálónk vagy.
4: Hello.
0: És akkor most jön a lényeg. Halló, tessék, Best FM.
5: Szia, én Gabica vagyok.
0: Szia, Gabica. Parancsolj, miben segíthetünk? Miért hívtál minket?
5: Hát most a feladvány, a kartonkóma.
0: Aha, és szerinted őket kerestük ebben az órában?
5: Hát remélem.
0: Így van, gratulálok neked, eddig stimmel. Mikor jöttél rá, hogy ők a feladvány ebben az órában?
5: Igazából sejtettem, hogy ők lesznek.
0: Na, honnan?
5: Mondtad, hogy csütörtöki a jegy, ők aha, is csütörtökön lesznek. Nem tudom, volt egy ilyen legérzésem.
0: Ó, lottószámok is mennek így? Azokra is van valami megérzésed?
5: Hát megpróbálhatjuk.
6: Gratulálunk! Gratulálunk! Te is együtt bulizhatsz a Best FM-vel a Campus Fesztiválon.
5: Ó, nagyon köszönöm!
0: Nagyon gratulálok!
5: Nem volna nyerni.
0: Hát akkor minden jó a vége, mert ez összejött. Gratulálok neked! Egy beugró, egy napi egy a Campus csütörtöki napjára. Jó szórakozást, jó bulizást kívánok neked!
5: Örülök.
0: Érezd nagyon jól magad!
5: Köszönöm szépen!
0: A Best FM vendégeként ott lehetsz te is a Campuson.
5: Nagyon köszönöm!
0: Élménybeszámolót, képeket kérünk majd tőled, jó? Hogy lássuk mi is, hogy jó helyre került a beugró.
5: Mindenképpen! Nagyon boldog vagyok most!
0: Így örült a nyereménynek Gabica, még egyszer gratulálunk neki. Azoknak pedig, akiknek most nem sikerült nyerniük, vigaszdíjként hadd küldjek egy jó kis pörgősdát. Gigi D'Agostino és a L'Amour Toujours most a 104.6-on.

0: Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Bármi mondandójuk, hogy kérdésük van, itt vagyunk. Lehet nekünk írni a 3933-1046-ra, vagy lehet minket hívni az 500-540-es Best FM forró drócon.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És egy gyors hír a Loki házatájáról, hát ha nem jutott még el mindenkihez, hogy megvan, hogy kivel játszunk a Konferencia Liga következő körében. Tegnap este eldőlt, hogy a miénk örmény ellenfelet kapnak. A Pjunik Jereván ellen kell kiharcolnunk a továbbjutást. Nincs sok idő a felkészülésre. Jövő csütörtökön lesz az első meccs a Nagy Erdei Stadionban, aztán egy héttel később a visszavágó. Tehát az örmény Pjunik Jereván lesz a Loki ellenfele a Konferencia Ligában. Hajrá Debrecen, hajrá Loki! És hajrá Best FM! Nálunk pedig Whitney Houston jön.

neked. Ez volt tőle a klasszikus Lose Yourself itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on is. Hát néhány órácska múlva kezdődik az első autómentes hétvége a Piac utcán. Ugye most ettől a hétvégétől augusztus végéig minden héten pénteken 18-tól vasárnap 18 óráig le fogják zárni a Piac utcát egy újabb szakaszon. Az egyik oldalon a Széchenyi és az Arany János utca között, a másik oldalon pedig a Kossuth utca és a Szent Annak utca közötti részen lesz autó hajtani péntek este 6-tól vasárnap este 6-ig, nyilván parkolni sem lehet. A lezárt útszakaszon mindenféle kulturális programok lesznek hétvégenként. Tehát ez már ezen a hétvégén, ma 6 órakor elkezdődik, tehát autómentes lesz egész hétvégén a Piac utca, a Széchenyi utca és az Arany János utca, illetve a Kossuth utca és a Szent Anna utca között. Azért erre még majd emlékeztetjük önöket, mert biztos lesz, akit meglepetésként fog érni, hogyha arra jár. Ami viszont nem meglepetés, hogy egy újabb nagy kedvenc jön itt a Besten. A hírekig pont belefér, itt a Jonas Brothers.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Idén is megrendezik az Agrár Expót és a traktorhúzó versenyt Hajdúböszörményben. Közös képzési programot indít a CATL és a szakképzési centrum. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmények erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata Tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta el rádiónak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Új együttműködés kezdődik a Debreceni Szakképzési Centrum és a CATL között, írta meg a Dehír. A közös képzési program célja, hogy a diákok már tanulmányaik alatt megismerkedjenek az akkumulátorgyártás legfontosabb technológiai folyamataival és a modern ipari környezet elvárásaival. A részvevők gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, miközben a vállalat hosszabb távon a térség munkaerő utánpótlását is szeretné erősíteni. Az együttműködés részeként speciális tananyagok és szakmai programok is indulnak, amelyek a duális képzés szerepét erősítik Debrecenben. A kezdeményezés a város ipari törekvéseihez kapcsolódik, és lehetőséget biztosíthat a fiataloknak arra, hogy stabil tapasztalattal lépjenek a munkaerőpiacra. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
3: Köszönjük a híreket, ez itt a Best FM. Hello Debrecen, a 104.6-ot hallgatják. Őszintén, hányszor mondták azt a héttel eddig, hogy ja Istenem, mikor lesz már péntek délután? Na most végre eljött, szépen átállítjuk magunkat hétvégi üzemmódra. Ehhez pedig itt van most Nagy Bogi és Des közös dala. Jól leszek újra!

0: remélem már úton vannak hazafelé. Jó utat mindenkinek itt a délutáni csúcsforgalomban. Egy kis segítség, ne felejtsék el, hogy csatornázási munkák kezdődtek a hét elején a Kossuth utcán. Úgyhogy a Piac utcai kereszteződés környékén a belső sávokat lezárták terelésre, és hát elég lassú haladásra kell ott számítani. És ahogy az előbb is megbeszéltük, jön az első autómentes hétvége a Piac utcán. Úgyhogy ma este 6-tól vasárnap este 6-ig a 90Y-os autóbuszjáratok terelő úton fognak közlekedni. Hogy pontosan merre járnak, az fönt van a DKV honlapján. Azt lehet, hogy érdemes megnézni.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformáció támogatója a Pupilla Optika, a professzionális Seiko lencsék forgalmazója. pupillaoptika.hu.
0: Mi pedig a hazaútjukat támogatjuk meg jobbnál jobb zenékkel. Jön az Intim Torna Illegális, az örökké.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Tiszaajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtóablak. Böszörményi út 178.
7: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
8: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu
9: Cívisbeton.hu
8: A megbízható alap.

0: Welcome to Best FM, a 104.6-ot hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek. Petinek van fontos híre az utakról, haló!
1: Ki a Trafipaxon a Budain, a Budai Magyantavon.
0: Budai Magyantav a Trafipax, tehát működik a Trafibox, ennek megfelelően közlekedjenek.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És hogyha van egy dal, amit egész nap dudoráztak, ha van egy dal, amivel szeretnének meglepni valakit, vagy ha van egy dal, amivel szeretnének idegesíteni valakit, akkor mostantól lehet dalokat kérni. 5 órától kívánság műsor, ma Szombati Szilvi fogja teljesíteni a kéréseket, már írhatnak neki, hogy amikor megérkezik, akkor már bőven legyen mit olvasgatnia. 0630 933 1046, ez az SMS és Viber számunk, 5 tava is kívánság műsor. Nyugi, addig is lesz mit hallgatni. Most például jön a Kiss és az I Was Made For Loving You.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó utat hazafelé, és jó hétvégét mindenkinek. Nagyon izgalmas focis hétvégénk lesz, hiszen ugye elérkeztünk a VB fináliába. Holnap bronz meccs, szombaton magyar idő szerint este 11-től Franciaország, Anglia a bronzéremért. Vasárnap pedig a döntő. Ez különösen izgalmas, hiszen a jelenlegi Európa bajnok és a jelenlegi címvédő világbajnok fog összecsapni. Spanyolország, Argentina. A döntőt magyar idő szerint vasárnap este 9-től játsszák majd az USA-ban, East Rutherfordban, a MetLife stadionban. A bíró egy szlovén játékvezető lesz, Slavko Vincic. Állítólag mindenkit meglepett, hogy őt választotta a FIFA, állítólag még őt magát is, vagy hogy könnyekig meghatódva köszönte meg a lehetőséget. Tehát vasárnap este jön a foci VB döntője, Spanyolország, Argentina. Nálunk pedig mindjárt a kívánság műsor Szombati Szilvivel, már írhatnak neki a 3933-1046-ra. Közben pedig egy dal, amit tegnap pont emlegettünk a kívánság műsorban, a Mojo és a Lady.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Ayy.

0: Szító!
1: 104.6, ez itt a Best FM. Debrecen kedvencei nálunk szólnak. Csak hát ezeket a kedvenceket pár perc múlva már önök válogatják. Rögtön indul a kíványság műsor Szombati Szilvivel. Én pedig indulok hazafelé. Köszönöm szépen a figyelmet. Részemről ennyi volt a ma délután. Hétfőn találkozunk. Szóval a kíványság műsor mindjárt már lehet csörögni az 500-540-re. Ez pedig az én mai búcsúdalom. Jön a halott pénz és az amikor feladnád.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Ingyen strandolhattak a debreceni végzősök, egyre többen fordulnak a békéltető testülethez Hajdú-Biharban. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Ismét térítésmentesen látogathatták a debreceni strandot a végzős diákok, adta hírül a Dehír. Az immár hagyományos kezdeményezés célja, hogy a tanév lezárását követően közös élménnyel búcsúzhassanak az iskolás évektől a fiatalok. A program évről évre nagy népszerűségnek örvend, hiszen a résztvevők egész nap használhatták a strand szolgáltatásait, és együtt ünnepelhették a sikeres vizsgákat. A szervezők szerint az esemény nem csak kikapcsolódást jelent, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen sokan itt találkoznak utoljára osztálytársaikkal a továbbtanulás vagy a munkába állás előtt. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
6: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentő csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
4: Folyamatosan emelkedik a békéltető testülethez érkező fogyasztói megkeresések száma megyénkben is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint egyre többen választják ezt a lehetőséget, amikor egy szolgáltatóval vagy kereskedővel kialakult vitájukat szeretnék rendezni. A Hajdú-Bihari békéltető testület forgalma az elmúlt években dinamikusan növekedett. A testület évente megközelítőleg 900 és 1000 közötti fogyasztói jogvitát fejez be. Az eljárás gyorsabb és egyszerűbb alternatívát jelenthet a bíróság ügyintézésnél, ráadásul a fogyasztók számára díjmentesen vehető igénybe. A tapasztalatok szerint a legtöbb panasz internetes vásárlásokhoz, hibás termékekhez és szolgáltatási vitákhoz kapcsolódik. A szakemberek arra biztatják a lakosságot, hogy problémás esetekben éljenek a békéltető testületek nyújtotta lehetőségekkel. Pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérséklet lesz Hajdú-Biharban.
7: És most
8: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
8: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
9: Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket! Megint eljött a hétvége, a lassítás időszaka. Tudom, sok helyen már javában benne vannak, például a Karinti Frigyesen már rotyog a bográcsban a gulyás, és nagy szeretettel várják az érkező vendégeket. Nekik szóljon David Guetta, Nejo és Akon közöse a Playhard. Ha van kedvük egy jó kis dalhoz, akkor csörgessenek 500-540 a forró drót.

104.6 Best FM, ez a kívánság műsor. Elkezdtük, és este 7-ig lehet küldeni az üzeneteket. Élőadásban az 500-540-en, SMS Fiber számunk pedig 39-33-104-6. Erika, most a te kérésedre forogjon Taylor Swift új dala, illetve Lilla, neked pedig elindítom nem sokára Berkes Olivértől a Világító torony című dalát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Debreceni utcazene napok július 17-én és 18-án az Agyagbandával, a Kelet-Brezbenddel, Luka Balduccsóval, a Quest-Brezbenddel és még több tucat fellépővel. Részletek a debreceni utcazenenapok.hu-n.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi habbal. Szoboszlói út vége.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
6: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.

a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és a folytatásban ez a dal a bátorságról, az összetartásról, és arról szól, hogy még akkor is talpon maradunk, amikor körülöttünk minden darabjaira hullik. Egy dal, amely méltó módon vált a James Bond filmek egyik legemlékezetesebb betétdalává. Bori kérésére Tominak forogjon Adele és a Skyfall, azzal az üzenettel, hogy alig várja, hogy végre találkozzanak.

0: szerintem ez a dal egyszerre szenvedélyes, őszinte és megindító. Arról mesél, hogy milyen érzés visszagondolni egy elveszett szerelemre, a közös emlékekre és azokra a pillanatokra, amelyeket soha nem felejtünk el. Adrien kérésére forgott LP és a Lasztanyú itt a Kívánság műsorban. Mivel folytassuk most? Szia!
1: Hello, János vagyok, és szeretném kérni Quinton a Friends Who Will Friends című számot, és küldöm mindenkinek, szép hétvégét kívánva!

FM Rádió itt a 104.6-on, és kaptunk egy útinfót a Faragtár utcai hídlábánál. Trafi van. Köszi Norbi és Judit, mind a ketten jeleztétek. A következő nál nektek is szól.

0: csapatnév kezdéssel készülhet a Vámospécsi úti csomópont. Idős asszonyt károsítottak meg álcázott csalók Hajdúbiharban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jól haladnak a munkátok Debrecen egyik fontos közlekedési csomópontjánál, derült ki a Dehér cikkéből. A portál megkeresésére a szaktárca azt közölte, hétfőtől a kopóréteg terítése elkezdődik a Vámospécsi úton, emiatt a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-ig. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és folyamatosságának javítása, valamint a megnövekedett forgalom hatékonyabb kezelése. A beruházás során megújulnak az útburkolatok, korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, és több ponton is javítják a gyalogosok, illetve a kerékpárosok közlekedési lehetőségeit. A tervek szerint a teljes projekt kivitelezése még a tanévkezdés előtt befejeződhet, így az érintett útszakaszt már az őszi forgalmi időszakban teljes kapacitással használhatják majd a közlekedők. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözése váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosan bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
0: Csatorna felújításra hivatkozva jutottak be egy idős nő otthonába Hajdúbiharban, majd készpénzt loptak tőle, számolt be róla a Dehír. Az elkövetők azt állították, hogy a ház előtti közműhálózaton végeznek munkálatokat, és ezzel terelték el az asszony figyelmét. Miközben egyikük szóval tartotta a sértettet, társa átkutatta az ingatlant, és magával vitte az ott tartott pénzt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy idegeneket senki se engedjen be ellenőrzés nélkül az otthonába, különösen akkor, ha közüzemi szolgáltató vagy hatóság nevében jelentkeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, és szükség esetén telefonon ellenőrizzék a látogatás valódiságát. Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok pedig a lakosság fokozott óvatosságát kérik. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

Betty kérésére szólt karameltől a jelentés itt a Best FM kívánság műsorban, ahol most a folytatásban Dani családjának forogjon a Kocintós című szám, kint medencézünk ebben a nagy melegben. Jól teszitek!

0: világon.
1: Yes. Egyébként a kocintós dal most látom, hogy Austinba is szólt, méghozzá hozzunk egy kis magyar hangulatot ide Texasba, így a reggeli munka kezdéséhez. Üdv Viktor, szép napot nektek, jó munkát és kitartást! A folytatásban viszont ez már Viki kérésére egy 1983-as szám,

0: telefonszám 500-540.
1: Ági vagyok, Zámbó Jimmy-től szeretném a bukott diákot, és nagyon szépen köszönöm.

0: Ez az 1991-es dal az R.E.M.-től, a Losing My Religion nem a vallásról szól, ahogyan azt ugye elsőre sokan gondolnák. Egy amerikai kifejezésből ered, amely azt jelenti, hogy elveszíteni a türelmünket, vagy kétségbe esetten küzdeni valakiért, akit talán sosem érhetünk el. Egy dal a bizonytalanságról, a kimondatlan érzésekről és a sebezhetőségről. Reni kérésére forgott itt a Best FM kívánság műsorban, ahol a folytatásban már is egy magyar szám, a Zöld, a Bíbor és a Fekete érkezzen Patriknak és a munkatársainak.
1: Keres!

Best FM kívánságműsor itt a 104.6-on, és jött egy ilyen üzenet. Zsolti vagyok, szeretném kérni a Vétektől a legszebb Vallomás című dalt. Küldöm feleségemnek, Claudia babának, és az üzenet hozzá, hogy holnap sem akarok csalódni benned. Köszönöm, hogy létezel.

rögzön a kedvenceivel, ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és László írja, hogy a Faragtár utcai hídlábánál a városba befelé vezető oldalon rendőrkocsiból készülnek a drága fotók. Ez már elhangzott egy ideje egyszer, de ezek szerint még mindig kint vannak. Vezessenek óvatosan. Az utolsó blokkhoz érkeztünk el, jön Madonna és a Frozen, kedves Anikó önnek, Magna Cum Laude-től a Pálinka dal Gyöngyi választotta Edinának, mert tegnap volt a szülinapja, de ma este buliznak, írja ő. Érkezik még Gary Moore is egy gyönyörű számmal, a Still Got the Blues for You cím felvétellel Karesz kérésére. Én pedig köszönöm a figyelmet, nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, jó pihenést, és további szép estét mára. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: Idén is megrendezik az Agrár Expót és a traktorhúzó versenyt Hajdúböszörményben. Közös képzési programot indít a CATL és a Szakképzési Centrum. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újra mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az asszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmények erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata Tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
0: Új együttműködés kezdődik a Debreceni Szakképzési Centrum és a CATL között, írta meg a Dehír. A közös képzési program célja, hogy a diákok már tanulmányaik alatt megismerkedjenek az akkumulátorgyártás legfontosabb technológiai folyamataival és a modern ipari környezet elvárásaival. A részvevők gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, miközben a vállalat hosszabb távon a térség munkaerő utánpótlását is szeretné erősíteni. Az együttműködés részeként speciális tananyagok és szakmai programok is indulnak, amelyek a duális képzés szerepét erősítik Debrecenben. A kezdeményezés a város ipari törekvéseihez kapcsolódik, és lehetőséget biztosíthat a fiataloknak arra, hogy stabil tapasztalattal lépjenek a munkaerőpiacra. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Ingyen strandolhattak a debreceni végzősök, egyre többen fordulnak a békéltető testülethez Hajdú-Biharban. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét térítésmentesen látogathatták a debreceni strandot a végzős diákok, adta hírül a Dehír. Az immár hagyományos kezdeményezés célja, hogy a tanév lezárását követően közös élménnyel búcsúzhassanak az iskolás évektől a fiatalok. A program évről évre nagy népszerűségnek örvend, hiszen a résztvevők egész nap használhatták a strand szolgáltatásait, és együtt ünnepelhették a sikeres vizsgákat. A szervezők szerint az esemény nem csak kikapcsolódást jelent, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen sokan itt találkoznak utoljára osztálytársaikkal a továbbtanulás vagy a munkába állás előtt. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
3: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
2: Folyamatosan emelkedik a békéltető testülethez érkező fogyasztói megkeresések száma megyénkben is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint egyre többen választják ezt a lehetőséget, amikor egy szolgáltatóval vagy kereskedővel kialakult vitájukat szeretnék rendezni. A Hajdú-Bihari békéltető testület forgalma az elmúlt években dinamikusan növekedett. A testület évente megközelítőleg 900 és 1000 közötti fogyasztói jogvitát fejez be. Az eljárás gyorsabb és egyszerűbb alternatívát jelenthet a bíróságügyi intézésnél, ráadásul a fogyasztók számára díjmentesen vehető igénybe. A tapasztalatok szerint a legtöbb panasz internetes vásárlásokhoz, hibás termékekhez és szolgáltatási vitákhoz kapcsolódik. A szakemberek arra biztatják a lakosságot, hogy problémás esetekben éljenek a békéltető testületek nyújtotta lehetőségekkel. Pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.
1: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
0: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
0: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.

legtöbben kerestetek rá ezen a héten? Stream Top 40. A Best FM vadonatúj sláger listája a letöltéseitek alapján. 33.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Stream Top 40.
2: 29.

0: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 27.

0: Hazai a Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: 23.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Stream Top 40.
1: A név kezdéssel készülhet a Vámospécsi úti csomópont. Idős asszonyt károsítottak meg álcázott csalók Hajdúbiharban. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jól haladnak a munkátok Debrecen egyik fontos közlekedési csomópontjánál, derült ki a Dehér cikkéből. A portál megkeresésére a szaktárca azt közölte, hétfőtől a kopóréteg terítése elkezdődik a Vámospécsi úton, emiatt a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-ig. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és folyamatosságának javítása, valamint a megnövekedett forgalom hatékonyabb kezelése. A beruházás során megújulnak az útburkolatok, korszerűsítik a közlekedési infrastruktúrát, és több ponton is javítják a gyalogosok, illetve a kerékpárosok közlekedési lehetőségeit. A tervek szerint a teljes projekt kivitelezése még a tanév kezdés előtt befejeződhet, így az érintett útszakaszt már az őszi forgalmi időszakban teljes kapacitással használhatják majd a közlekedők. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözése váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosan bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Csatorna felújításra hivatkozva jutottak be egy idős nő otthonába Hajdúbiharban, majd készpénzt loptak tőle, számolt be róla a Dehír. Az elkövetők azt állították, hogy a ház előtti közműhálózaton végeznek munkálatokat, és ezzel terelték el az asszony figyelmét. Miközben egyikük szóval tartotta a sértettet, társa átkutatta az ingatlant, és magával vitte az ott tartott pénzt. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy idegeneket senki se engedjen be ellenőrzés nélkül az otthonába, különösen akkor, ha közüzemi szolgáltató vagy hatóság nevében jelentkeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden esetben kérjenek fényképes igazolványt, és szükség esetén telefonon ellenőrizzék a látogatás valódiságát. Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok pedig a lakosság fokozott óvatosságát kérik. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is vele.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40.
2: Stream Top 40.
0: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en. 16.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
1: 14.

0: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: Miley Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Idén is megrendezik az Agrár Expót és a traktorhúzó versenyt Hajdúböszörményben. Közös képzési programot indít a CATL és a szakképzési centrum. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újra a mezőgazdasági lesz a főszerep Hajdúböszörményben augusztus 7-én és 8-án. Az idei Agrár Expo keretében ismét megrendezik a traktorhúzó versenyt, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, ahol az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. A programon mezőgazdasági gépbemutatókkal, szakmai előadásokkal és családi rendezvényekkel is készülnek a szervezők. Közleményükben kiemelték, az esemény egyszerre szolgálja a mezőgazdasági szakma bemutatását és a közösségi élmények erősítését. A látványos versenyek mellett a legújabb agrárinnovációkat is megismerhetik a résztvevők. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta el rádiónak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Új együttműködés kezdődik a Debreceni Szakképzési Centrum és a CATL között, írta meg a Dehír. A közös képzési program célja, hogy a diákok már tanulmányaik alatt megismerkedjenek az akkumulátorgyártás legfontosabb technológiai folyamataival és a modern ipari környezet elvárásaival. A részvevők gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, miközben a vállalat hosszabb távon a térség munkaerő utánpótlását is szeretné erősíteni. Az együttműködés részeként speciális tananyagok és szakmai programok is indulnak, amelyek a duális képzés szerepét erősítik Debrecenben. A kezdeményezés a város ipari törekvéseihez kapcsolódik, és lehetőséget biztosíthat a fiataloknak arra, hogy stabil tapasztalattal lépjenek a munkaerőpiacra. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál, van, hogy nem megy. Csak az idő rángat, ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.